0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök július 7-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Árkorrekció a horvát turizmusban. Európai örökség lett egy magyar történelmi épület a horvát tengerparton. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses, a nap második felében helyenként csapadékos időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Horvátországban egyre többen tartanak attól, hogy az ország kevésbé számít megfizethető úti célnak olyan rivális mediterrán piacok miatt, mint Görögország, Olaszország vagy Spanyolország. A globális gazdasági nyomás és a csökkenő vásárlóerő miatt a turisztikai szereplők nem építenek tovább a folyamatos áremelésre. A vendégek árérzékenyebbé váltak, és azok a desztinációk, amelyek nem alkalmazkodnak, turistákat veszíthetnek a konkurens országok javára, emelte ki Tonči Glavina, a Horvátország turisztikai sportminisztere. Az idegenforgalmi szektor már nem számíthat arra, hogy a folyamatos áremelések automatikusan fenntartják a bevételeket. A jelenlegi szezonban rugalmasságra van szükség a teljes turisztikai értékláncban, a szállásadóktól kezdve az éttermeken át valamennyi szolgáltatóig. A miniszter szerint a horvát turisztikai árakat lefelé kell korrigálni, mert a turisták ma kevesebb elkölthető jövedelemmel érkeznek, ezért Horvátországnak versenyképesnek kell maradnia más mediterrán úti célokkal szemben. A zárai Szent Ferenc Kolostor falán egy emléktábla jelzi, hogy az Európai Bizottság az épületet az Európai Békehelyszínek hálózatának részeként Európai Örökség címmel tüntette ki. A középkori kolostor azért kapta meg az elismerést, mert itt írták alá 1358-ban a zárai békét, amely jelentős történelmi fordulópontot jelentett Dalmácia fejlődésében. A szerződést első Nagy Lajos, magyar-horvát király és a Velencei Köztársaság között kötötték meg a velencei magyar háború lezárásaként. A béke értelmében Velence lemondott Dalmáciáról, valamint a kelet-adriai városok feletti fennhatóságáról a magyar királyság javára. Ennek következtében a dalmát városok, köztük Zára, Spalato és Trau magyar fennhatóság alá kerültek. A szerződés azért is volt jelentős, mert megerősítette a magyar királyság adriai befolyását, visszaszorította a térségben a Velence tengeri hatalmát, és hosszabb időre meghatározta a dalmáciai politikai viszonyokat. Az Európai Örökség címet olyan helyszíneknek ítélik oda, amelyek kiemelkedő szimbolikus jelentőséggel bírnak Európa közös történelme, értékei és az emberi jogok szempontjából. A békehelyei egy európai kulturális és történelmi hálózat, amely azokat a helyszíneket köti össze, ahol a 13. és a 19. század között jelentős európai békeszerződéseket írtak alá. A helyszínek között található a portugáliai Évora-Montei Egyezményháza, a magyarországi Vasvári Békeház és a felvidéki Trencséni Vár. Súlyos haszály sújtja Magyarországot. A Hungarometer adatai szerint a 90 napos csapadék összeg 40-100 mm-rel marad el a szokásostól. A talaj középső rétege az ország nagy részén kritikusan száraz. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint a Duna-Tisza közi homokhátságról közel 2 köbkilométer, nagyjából egy balatonnyi víz hiányzik a sok éves átlaghoz képest, a tényleges hiány pedig ennek akár 2-3-szorosa is lehet. A talajvízszint több évtizede tartó csökkenése az Alföldön és a homokhátságon már komoly vízgazdálkodási és mezőgazdasági problémákat okoz, veszélyezteti a természetes élőhelyeket és növeli az aszálykárokkal szembeni sérülékenységet. Súlyos vízhiány esetén a jogszabályok lehetőséget adnak vízkorlátozásra, amelynek során a rekreációs és gazdasági célú felhasználásokat korlátoznák először, az ivóvízellátás pedig elsőbséget élvez. Erősen aszályos az idei magyarországi időjárás. A Hungaromet ZRT agrometeorológiai elemzése szerint az elmúlt napokban ugyan több helyen is előfordultak záporok, ezek csak kis körzetekben hoztak érdemi csapadékot. Az ország döntő része szárazon maradt. A szolgálat szerint a kalászosoknak és a repcének már nincs szükségük esőre. A kapás növények viszont egyre jobban megsínlik a vízhiányt. A Hungaromet adatai szerint az elmúlt 30 napban délnyugaton és északkeleten még meghaladta az 50 mm-t a csapadék összeg, a középső ország részben azonban több felé a 20 mm sem érte el. A meteorológiai szolgálat azt közölte, hogy a 30 napos csapadék hiány országosan 30-50 mm volt a sok éves átlaghoz képest. A 90 napos csapadék összeg pedig 40-100 mm-rel maradt el a szokásostól.

0: 13 napos rendezvénysorozattal ünnepelték idén is Palujok napját a Szent Lászlóiak. Az eseménysorozatban kulturális, gasztronómiai és sportprogramok várták az érdeklődőket, amelyek megszervezésében a település valamennyi civil szervezete részt vállalt. A rendezvény kezdetén koszorozással emlékeztek meg a honvédőkről és a falu múltjának meghatározó eseményeiről. Ezt követően a Kultúrotthon udvarán a HMDK Szent Lászlói Alapszervezete a zágrábi kisebbségi tanács támogatásával megrendezte a halpaprikás főző versennyel egybekötött hagyományos magyar zenés estjét, ami a gasztronómia mellett lehetőséget teremtett a helyiek és a környékbeli magyaroknak a találkozásra, valamint a közös szórakozásra. Szombaton délelőtt a Fácán Vadásztársaság szervezésében bogrács gulyás főző versenyt rendeztek, majd délután az arató ünnepség elnevezésű program keretében folytatódott a falunapi ünnepség. A hivatalos megnyitón a helyi fellépők mellett vendégkulturális egyesületek is bemutatkoztak. A színpadi programot Lapis János, a Szent Lászlói Petőfi Sándor Kultúra Egyesület elnöke nyitotta meg.
1: A cél az volt, még mikor hazajöttünk 2000 körülnékében, hogy csinálunk egy ilyen aratósi ünnepséget ide Szent Lászlóban, mivel ez volt, még 90 évnek előtt is szoktunk tartani, mindig ilyen nyári alkalmával. Június 26-on kezdődött mi nálunk, hogy mi vezessünk ez a piszkos háború. Akkor először lőttek ide, és akkor azt egyben hoztuk el az aratósi ünnepséggel, és behoztuk, hogy ez mindig legyen utolsó hét a 6. holnapban. Szombaton mindig a Kultúraegyesület tancsoport műsorokat csináljunk. Itt mindig meghívok azokat a tancsoport, ahova mi is szokjunk menni, szóval a szomszéd falukat, körül a Baranyabul, vagy még vannak többen innen, de legtöbbnyire mindig azokat, akikkel mi is kontaktban vagyunk, ahol mi is megyünk felépni, ők is visszajönnek ide. Jó, mindig vannak valami újak, mert nézzük, hogy ide valakit hozzunk, akik mondjuk majd lehet jövőre mi is elmenjünk, ő hozzáik, vagy ők eljönnek ide is, így mindig valami. De gondolom mindig csináljunk, hogy jó legyen a műsor.
0: A rendezvényen köszöntőt mondott Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, parlamenti képviselő is, aki hangsúlyozta. A horvátországi magyarság ugyan kis létszámú közösség, de rendkívül aktív, amit számos kulturális rendezvény is bizonyít.
2: Hát egy olyan közösség vagyunk, amely kicsi, de rendkívül aktív. Örülök annak, hogy mi, akiket a közösség választott, minden létező jogi, anyagi, politikai háttér biztosítottunk, hogy ilyen aktív közösség maradhassunk, mint amilyen most az utóbbi évtizedben vagyunk is. Hát itt Szent Lászlón egy falunapnak elnevezett háromnapos rendezvényről van szó, amely több olyan itteni szervezetet foglalt magába szervezés formájában, amely mindenki hozzátett valamit, valaki a gasztronómiával foglalkozott, valaki a kultúrával, valaki a 91-es hagyomány szomorú megemlékezésével, hiszen napokban emlékeztünk meg a falu elleni támadás 35. évfordulójára is. Örülök, hogy ide is ideértem a sok egyéb rendezvény mellett, és bízom abban, hogy az a nagy hagyomány, amivel a Szent Lászlóiak megajándékoztak bennünket, hogy ez a nagy magyar hagyomány, ami itt van a Szlavónia magyarok által lakott településeken, még sok éven át megmarad magyarnak.
0: Az arat ünnepségen köszöntőt mondott Mariani Jánosics, az Ernestinovói járás előjárója is, aki szintén méltatta a Kultúra Egyesület hagyományőrző munkáját, és köszönetet mondott a civil szervezetek összefogásáért. A Szent Lászlói falunap idén is bebizonyította, hogy a település közösségi ereje a hagyományok őrzésében, a civil szervezetek együttműködésében és a fiatalabb generációk bevonásában rejlik. A rendezvények megvalósítását az zágrábi kisebbségi tanács, az Ernestinovói járás és a HMDK támogatta.

0: időjárás jelentés.
1: Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 29 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1017 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses időt láttak elő vidékünkre a meteorológusok. A nap második felében a felhőzet megerősödik, ami némi csapadékot hozhat vidékünkre, zápor formájában. Gyenge vagy mérsékelt északi, északnyugati irányú szél fúj, de erősebb széllökésekkel is számolni kell. A hőmérséklet valamivel csökken, és a reggeli órákban 19 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 28 Celsius fokot. Július 7-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében. Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszonthallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.